0: Nungkap selajengipun keparang kulo badhe maosaken titi larasipun Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patut Songo
1: Ambeke Kang Wus Utama
0: Titi larasipun samenikong nggih
1: Ro Nem nem nem cin nem
0: Lajeng kotor kapingalih
1: Mo monem monem ci
0: Lajeng kotor tiga